0: Nem, nem! Még nincs szünet! Én még előbb valami fontosat akarok itt mondani. Na hát, ide figyeljenek! Hetenként 3 forint 30-ért 10 000-eket nyerhet. Hogy hol? A Totón! Most jöhet a szünet! Na hát!
1: Germany calling, Germany calling, Germany calling. Here are the Reichsender ambush, station Bremen and station DXB on the 31-meter band.

0: Radio D, your gramophone station.
1: Csíszabó László beszélgetése következik Babics Mihállyal, a Sanremo-i díj nyertesével. Részben hangfelvétel.
2: Kedves barátom, mikor kezdtél olasz irodalommal foglalkozni?
1: Igazából nem is az olasz irodalom volt az, amivel foglalkozni kezdtem. Dante volt az. Igen, mindjárt is egyenesen Dante. Vidéki diák volt, amikor először elém került fordításban. Mint a ködön át láttam volna valami könyörűt.

0: voudra pour le sanguigno. Smigesíts egy fekkopognak az ablakon, a szívverésed hallgató, és ez oly izgató.
1: Nem szaporhat semmi a világon, míg zeng az ég, a szád, ott ég a szomjas számon. Itt kinn a fák között a szél süvítve jár. Kell egy puha kis budoár, hol összebújni jó. Ide szívem, ez olyan izgató.
2: Itt kinn a fák között a szél süvítve jár. Kell egy kis puha budoár, hol összebújni jó. Még eső cseppek kopognak az ablakon, az érverésem hallgatom, és ez úgy izgató.
0: Ott nem

0: egyszer én is gazdag leszek még, megvelem a szerencsét.
1: Ha ezzel érdemes lenne foglalkozni.

0: Der vollautomatische BBC Sigma Elektrokühlschrank schützt Lebens- und Genussmittel vor dem Verderben bei sparsamstem Stromverbrauch. Der BBC Sigma Kühlschrank ist im Heim wie in gewerblichen Betrieben ein zuverlässiger Helfer.
1: Ma reggeli fontosabb híreink a következőek. Angol és amerikai tankosztagok Hannover felé közelednek. Brit és kanadai csapatok egyre közelebb nyomulnak Brémához, Emdenhez és a Zuidertóhoz. Amerikai erők elfoglalták Hamm vasúti központot, valamint Eisenach és Würzburg városokat. Az amerikai légierő tegnap Lipcse és Halle vasúti gócpontokra csapott le. Egész Németország most már a szövetséges vadászgépek hatósugarában fekszik.

Igazán boldog új évet! Legyen országunk a béke és a boldogság hazája. Az új esztendő első percében könyörgünk. Isten, áld meg a magyart!

0: Him.
1: He's glad.
0: Like the jammin', did ya?

0: Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, és értesüljön elsőként 12 csatornás rádiónk legfrissebb híreiről.
1: Na, fölébredt az én gyönyörűségem?
2: Nem vagyok még gyönyörű, majd a fürdő után leszek szint. Mi van ebben a csomagban?
1: Édes pintyőkém, csodás dolgot hoztam neked.
2: Jaj, de jó szaga van.
1: Ugye? Bizony, drágám, a friss tejszínből készült lisztejszín szappan hatása jobb, mint hogy a tejben fürdenél.
2: Na hát, drágám, ilyen csodás. Nézd az arcom.
1: Jaj, de szép.
2: A vállam.
1: Gyönyörű. Karja. Isteni.
2: Csak attól félek, drágám, hogy ez a lisztappan olyan drága, hogy máskor nem fog hozni.
1: Ellenkezőleg, drágaságom. A szabadalmazott lisztejszín szappan rendkívül olcsó.
2: Igen.
1: 38 és 58 fillér, és ami a fő, mindenütt kapható.
2: Jaj, de jó!

0: mondjam, mi újság.
1: Hallotta már a sógor, a mulatöccsének a szomszédja egy bejárónő, egy kiárónővel a kutánc véletlen. Ő mesélt, hogy az egész városban az a hírjár ideálgatok.
0: Na de ilyen, hát ez
1: hihetetlen. Maga hol járt ilyen sokáig, Ficek úr, hogy nem láttam?
0: Én utazgattam, vidéken voltam.
1: Mi a hamar kiszabadult?
0: Igen, szerencsém volt. Mondja, mikor lett egy.
1: Honnan tudjam, nem vagyok jós.
0: Már bizony látni szeretném.
1: Szeretném, a hátam köszönjük.
0: Jöjjön fel öregem itt az emeleten, jobbra lakom én rét.
1: Tudom is, tőlem igényeltek ki a lakást. Hogy van a kedves családja?
0: Köszönöm még.

hogy nincs hallottam egy újságot, hát ilyen még nem volt, ez óriási világszenzáció. Uraim, hogy ez megtörténhetett 1948-ban, erre nincs példa, nem volt példa világtörténetben. Uraim, ezt önöknek elmesélni.

0: Balaton leglátogatott a fürdőjes jófok. Strandja ritkítja párját. Bársonyos homok fövenye legjobb a világon. A fürdőigazgatóság komfortos szállodáiban és sok elsőrangú panzióiban több mint 1000 folyóvizes szoba van. A fürdőtelepi étterem konyhája híres. A siófoki kaszinókertben naponta előadás, tánc. Siófokon a legjobb zenekarok játszanak. Siófokon az összes sportokat űzheti. Ezért szereti Siófokot legjobban a közönség.
1: Radio Mundo, Circuito Nacional RT, YDNC 740 kilociclos, onda larga, YDNW 4870 kilociclos, onda corta, YDNC 95 megaciclos, frecuencia modulada.

0: hibáztunk mind a ketten.
1: Rossz tanácsadó a büszkeség,
0: hát öröld le a

一番頃は、こちら濡れない、平常

0: Salvus! Salvus! Servus! Kedves hallgatóink! Erről a közkedvelt és népszerű gyógyitalról szól a következő kis zenés történet.
1: A Toszka megy az operában. Cavaradossinak magába kell szállnia, mert halálra ítélt őt Scarpia, a rendőrfőnök Harpia, most jön a nagy Arria, belekezd! De oly véj, Jesus Maria! Reket hangja megcsuklik, felugrik, s az ügyelőn siet. Kérem szépen, Grünberger úr, kérek még egy pohárka, Salvus vizet! Ma már a reket

0: Valerie krém, Valerie púder, Valerie rúzs. Kapható minden jobb szaküzletben.
1: Figyelem, itt New York. Az Amerikai Egyesült Államok szólítja a magyar népet. Ma első ízben szól hozzátok Amerika hangja. A harcban álló Amerika hangja szól hozzátok. Ma és minden nap hallani fogjátok, hogy érzünk, mit gondolkozunk, és mit teszünk, hogy megnyerjük a háborút. Hallani fogjátok híreinket, úgy, amint azt mi olvassuk újságjainkban, úgy, amint azt mi hallgatjuk rádióinkon. Jót és rosszat egyaránt elmondunk, mert mi itt, a szabad Amerikában nem félünk az igazságtól, sem meghallgatni, sem kimondani azt. Figyeljetek tehát, ma és minden nap ebben az időben Amerika szól.

0: Hello.
1: Congratulations. You've picked this, the best of 12 channels, the gramophone radio.
2: Hétfő, kedd, szerda. Péntek, szombat, vasárnap.
3: Miért nem mondott csütörtököt?
2: Mert a bridge öngyújtó sosem mond csütörtököt.

0: itt London. Jó reggelt, hölgyeim és uraim! Az angol rádió híreit adjuk a 49 méteres sáv egy hullámhosszán, a 41 méteres sáv egy hullámhosszán, a 31 méteres sáv egy hullámhosszán és a 25 méteres sáv egy hullámhosszán.
1: Reggel odol, délben odol, este odol, naponta háromszor odol, ragyogó fogak, üde lehelet, tökéletes szájápolás.

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: Lótát cigánnyal húzatok. Csokrot Wekkinger és cigánytól hozatok. Virágüzletek a Baros kávéháznál és a Lövöldetéren.

Miért vigyeszti le az ajkát, haragudni mire jó? Én vagyok az oka biztos, hát kár itt a szó.

0: Radio Budapest Hölgyek. Kedves hallgatóink, rádió közvetítést adunk a Fővárosi Operett Színházban. Színre kerül Mária főhadnagy. Nagy operett három felvonásban, hat képen. Írta Szilágyi László. Zenéjét szerzette Huszka Jenő. Karnagy Endre Emil. Rendező Tihanyi Vigyus. Mária, Szerecki Cita. Antónia, Ponti Hanna. Bálint, Sárdi János. Panni, Kismanyi. Krikli Tóbiás, Latabár Kálmán. Gyurátus, Járai Ferenc. Kossuth Lajos, Földényi László. Draskóci, Solti György. Báró Simonics, Pártos Gusztár. Brigitta, a felesége, Haraszti Miki. Herbert von Waldhausen, Fáj Béla. Görgei, Szent Iványi Béla. Benkő Őrnagy, Zordon Gyula, Biccentő Strázsamester, idősebb Latabár Árpád, Kranz doktor Pataki Miklós.
1: Achtung, Achtung, hier ist Alfred Braun auf Welle Odeon. Sie hören von mir ein Märchen vom Rhein. Text von Karl Wilczynski, Musik von Rollins. Begleitung, Dajos Bielan.

velem, júj! Télen nagyon szeretlek, nyáron pedig esetleg, még jobban dobban a szívem, júj! Mondja, hogy szeret nyáron is, lehet télen is, lehet sőt,

0: Tehát opera következik. A Rigoletto-ból az Asszony ingatag című áriát énekli Pataki Kálmán kabaraénekes, az operaház tiszteletbeli tagja helyett, a már többször előfordult is elírás folytán Petes Ferenc.
1: Kedves hallgatóink, most ismertetjük a rádió holnapi és holnap utáni műsorát. Holnap csütörtökön, október 28-án reggel 6 órakor kezdjük adásunkat a Vöröskereszt Bajtársi Rádió szolgálatával, hiszen az otthon. Ébresztő 6.25-kor, majd torna, reggeli zenénket 6.45-kor kezdjük meg. Közben híreket mondunk 2 órakor. Német, román, szlovák, ruszin és szerb nyelvű hírek 8 órakor, rádióiskola 8.30-kor. Budapest 2288 és fél méteres hullámhosszon, adásunkat 17 órakor kezdjük, német, román, szlovák, ruszin és horvát nyelvű híradással. Francia nyelvoktatás 19 órakor. Johann Sebastian Bach Máté passziója 19.30-kor. Őszi estén címmel hanglemezek 21.50-kor, hírek 22.40-kor, Budapest 2.

Csak azt tudom, hogy minden boldog percen néked áldozom. Nem lehet ez csupán, csak egyszer.

Nem ami van velem, nem tudom, hogy mitől könnyes szemem, nem tudom. Csak azt tudom, hogy mindig én

Navi är van neki, szöszi haja van a fejér. Tudom, hogy van neki, Nokia van neki, senkie sincs neki, csak én. A szemek kik, kökény, pipi, pipi, pipi.

ékszer, feleségül venni önt. Mert a jólét az nem kényszer, nekem nem kell ház és ékszer, vacsorázni sem kell kétszer, sose voltam én úgy fönt. Havi 200 fix, csak ennyi az egész, havi 200 fix, csak boldogságunk kész, havi 200 pengő fixel, majd ember könnyen vitt.

Baktériumokat egy perc alatt megöli a szuperlizofon. Biztos fertőtlenítőszer. Ára egy pengő.

0: Miért van riadó rovarországban?
1: Na, megjött az esze János gazdának. Belátom, termetezni kell, mert másképp a férgeknek kerem a gyümölcsfája.
0: Téli védekezéshez gyümölcsfa olajos és gyümölcsfa karbolineumos szerek.
1: Gombakártevők ellen mézgálicos és kénes permetezőszerek.
0: Rágókártevők ellen arzénes permetezőszerek.
1: Levéltetvek ellen nikotinos permetezőszerek.
0: Mindenféle rovarkártevő ellen érintő idegméreg.
1: Ha nem permetezel, a férgek szüretelnek.
0: Az ápolt fák pedig dústerméssel hálálják meg a munkát.
1: Mindenféle növényvédőszert forgalomba hoz a műtrágya és növényvédőszer értékesítő nemzeti vállalat Budapest, Nádor utca 21.
0: Kaphatók a földnéves szövetkezeteket.

0: Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
1: Tuke Rádió, Svobodna Evropa. Glasot na Svobodna Bulgária.
2: Aici Radio Europa Libera, Vocea României Libere.
3: Mówi Radio Wolna Europa, głos Wolnej Polski.
4: Hlási sa vám hlas Slobodného Československa, rozhlasová stanica Slobodná Európa.

0: Dichter.
1: Oh, Herr Dichter.
0: Ich wollte, ich wär ein Huhn, ich

0: Mindenem! Az ideáltól való. Ideál, Terészkörút 44, Britannia szállóval szemben.
1: Beleharangoznak szerte Magyarországon. Ez a harangszó a nándorfehérvári hősökre emlékeztet. Emlékezzünk élő hőseinkre, drága sebesültjeinkre és a megszentelt új hősi hancokra, hiszen ismét harcol a magyar. Az önvédelem adta kezébe a fegyvert, és ő bátran elfogadta. A haza határaiért veszélyben forog a magyar katona élete. Könyörögjünk értük s itthoni szeretteikért. Kérjük az Istent, védje meg a jó magyar fegyver, a drága magyar életet, vigye győzelemre a magyar honvédek zászlóit.

0: Édes, 20 éves, veszélyes és mindenre képes, szerelmes kislány, imádok én. Sem minte, se telke, de szíve is a csöbb kis lelke, kitágulok már egészen itt.
1: Ha rátekintek jobban, a szívem már megdobban, s a zajka szókra lopban.
0: Nem úgy szeret, mint senki más, egy édes, 20 éves, veszélyes és mindenre képes.

0: Egyes, 20 éves, de tíjes és mindenre képes, terelmes kislány, mi már itt él.
1: Sem külsőn, sem terkem, a szíje és a több kis terkem, kizáron az felvegés egyén.
2: Már megint tett jobban, a szíve már megdobban, az ajka csak.

írt. Furcsa a szövege, és már három hete bent van a lapban már. Mégsem jő, ó, egy nő, az, kire szívem vár. Nekem egy rendes kis nő kell, aki reggel nyol.

Kérem, ez a lista kissé optimista, mert ilyen nő már nincs. Réges rég várok rá, hol van a rejtett kincs? Éltet az a remény, van nő kicsi szerény, nálam ilyen nő nyer. Várom s bár, biztos már, hogy sose lesz nő, mert nekem egy rendes

Nekem egy rendes kis nő kell, aki reggel 8-kor föl kell, aki megfőz egy kis kávét, s aki nem kér mindig kápét, aki nem

0: Hölgyeim, tömeges jelentkezést kérek!
1: Az úgynevezett régió világban nem érdek furcsaság is létezett, és luxus helyen még az is elvágott, ki otthon csak felvágottat evett. Ma pont ellenkezőleg minden ember tagadja, ha kissé jól megy neki, és például egy

havi 2000-rel. Szívesen nyomorgok én. Sajnos mindenkinek azt kellene, ami a másé. És senki se gondol arra, hogy másoknak pont azt irítik, ami a miénk. Én például magával asszonyom ékszer cserélnék, mert nékem minden ékszerem hamis, de férjet nem, mert hál' Isten nincs férjem, bárhogyha lesz, hamis lesz majd az is. Ó, uram, kegyeddel baj, mit is tehetnék? Eszmét cserélnék minden délelőtt,

Reggel odol, délben odol, este odol, naponta háromszor odol. Ragyogó fogak, üde lehellet, tökéletes szájápolás.

0: Follow us also on Facebook for the latest news about 12 Channel Radio.
1: A heti programot illetően azzal kezdem a megbeszélésünket, hogy a mai napra én szeretnék műsort ajánlani.
2: Tessék!
1: Az egyik a rádiózenekar adása 21 órakor a Kossuth Adon.
2: Mi a műsor?
1: Dvorzsák Új Világ szimfóniája.
2: És mi a másik?
1: Ugyancsak a Kossuth Rádión 22 óra 30 perckor adásra kerül Mihály Ivánovics Glinkának, a nagy orosz zeneszerzőnek életregénye.
2: Helyes, tehát ma este meghallgatjuk ezeket az adásokat.
1: Igen.
2: És ezzel egyidejűleg felhívom a figyelmét arra, hogy holnap a Petőfi Rádió 19 óra 40 perckor Puccini Turándot című operáját közvetíti.
1: Ezek szerint tehát csütörtökön meghallgatjuk a Turándotot.
2: Pénteken menjünk moziba.
1: Melyikbe?
2: A Fórumba. Egy új kitűnő szovjet filmet mutatnak be, a Becsületbíróságot. A film Alexander Stein forgatókönyvéből készült, és a szovjet értelmiség körében játszódik. Halljuk a tervet szombatra.
1: Szombaton menjünk el az operába, Muszorszkij Hovánc Csína című dalművéhez.
2: Helyes. És vasárnapra, ha megengedi, én ajánlok egy kedves tavaszi programot.
1: És pedig?
2: Kirándulást, egy kis túrát.
1: Hová?
2: Az Újpesti Természetbarátok Egyesülete kirándulást vezet Kevélyek és Oszolj vonalán keresztül Pomázra.
1: Remek, benne vagyok. És hol találkozunk?
2: Vasárnap reggel 7:30 Újpesten az Árpád út és Bajcsi Zsinszki út sarkán. Helyes?
1: Kitűnő.
2: Na, és 17-én hétfőn?
1: Menjünk el a Városi Színház nagyzenekari estére. Komor vezényel. Közreműködik Majnárdi Gordonka művész, a műsor a következő, Szabó Ferenc Moldován rapszódia, Dvorzsák Gordonka verseny, Hacsatúrián állarcos bászvic és Dükká dűvészinas.
2: Jó mulatás!
1: Magának is!

Nem egy fényes kávéház, egy jó presszó csupán, hol sok szív egymásra talál. Bár egy csöpnyi hely nem szól a vörlicer, szól viszont egy zongora. Ülsz mellettem, s felénk száll, majd sok-sok kedves zenénk. Jöjj!

Jöjj velem a délután, nem egy fényes kávéház, egy jó presszó csupán, hol sok szív egymásra talál. Bár csöpnyi hely nem szól a vurlicer, szól viszont egy zongora. Ülsz mellettem, s felhígszál, majd sok-sok kedves zenénk,

Jó anyány kurta szoknyát hordta, foxtrottot jártak akkor még a nők. Nem ismerték hírét sem a sortnak, és semmi sportnak nem hódoltak ők. Jó atyáink büszke mellén hódított a szürke mellény, mintha csak ma látnám én. Épp ezért visszahozom divatba a foxtrottot, mert minden más tánc ózsdi. A pesti ember unja már a sok rockot, jöjj foxtrottozni, Rózsi! Megint ez lesz a jazz csuda, ezt fújja újra Pest Buda, modern idők új ritmusa, megint a fox. Színházban zengik, pacsolok, a rádiót bekapcsolok, ezentúl ott is csak foxot, fox.

0: Nézzétek, gyerekek, milyen szép halat hoztam!
1: Megbolondultál. Mi nem engedhetünk meg magunknak ilyen
0: luxus. Ugyan a hal már nem luxus. Minden dolgozó ember megengedheti magának, hogy halat egyen. Tessék.
2: Együtt halad! Együtt halad!
0: A legjobb halad!
3: Unione Radiofonica Italiana 1RO Stazione di Roma. Lunghezza d'onda 1,425 m. A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera.
4: Oh dear, look at who's here, look at those blue eyes. Wonder would those eyes refuse me. Oh joy, look at those lips.

0: Fed up with all the scratchy noise? Switch over to another station, but stay with us on Radio D.
1: Budapest 1 és 2, valamint a 4 közvetítő állomás. Filmvilág a mikrofon előtt. Gál Franciska és Hörbiger Pál énekelnek, Joe Pasternak, Székely István és Nóti Károly felolvasnak. A filmzenekart vezényi Brodsky Miklós. Konferál Lackner Arthur. Hallo, Rádió Budapest Ungarn, Sender 1 und 2. Meine Damen und Herren, Frau Franziska Gall und Herr Paul Hörbiger tragen Lieder aus Filme vor. Die Filmwelt vor dem Mikrofon. Die Herren Joe Pasternak, István Székely, Károly Nóti und Arthur Lackner halten Vorträge. Dirigiert Mixi.
2: It's a great feeling to suddenly find the clouds are silver lined when the sun breaks through. It's a

csak a Niagara vízesés. Ennek a nagy dobés a hirdetés, ugye felesleges befektetés. Lámcsodás, folyam a Mississippi.

bizonyára tudják, hogy a rádió minden műsorszámát bizottság bírálja el, amelynek jogában áll mind a szereplőket, mind a számokat megváltoztatni, avagy törölni. Ha azonban itt valamit egyszer jóvá hagytak, azon többé nem szabad változtatni. Így történt ez most is. Csak hogy egy kis hiba csúszott a dologba. Pár nap előtt vettük észre, ugyanis, hogy a szereplők névsora mellett a műsorszámok névsorát tévedésből egy sorral lejjebb gépelték. Így most minden szereplőnek az egy sorral előtte levőnek a számát osztották ki. Én mindent megpróbáltam, hogy helyre billentsem a dolgot, de a szereplők, mintha csak összebeszéltek volna, ragaszkodtak most már a hibás szereposztáshoz. Úgy döntöttem, hogy itt a hallgatóság előtt még egy utolsó kísérletet teszek. Kérem, hölgyeim és uraim, higgyék el végre, hogy ez a szereposztás csak tévedés, és vállalja mégis mindenki a saját számát.

One bobajo, one bobajo, aki csodára vali magába, aki éjjel-nappal él hal magáért.

0: Radio D, your gramophone station.
1: Mondjunk egy egyszerű mondatot a boldogságról. Hallatlan, hát maguk nem készültek, még az egyszer segítek. Minden órában Orion rádió, minden időben Orion hőpalack. Most mondjuk szépen kórusban.
2: Minden órában Orion rádió, minden időben Orion hőpalack.
1: Hát tessék ezt jól bebiflázni.

0: Szabad Közút Rádió Budapest. A pontos idő 22 óra.
1: Álló, Rádió Budapest 1. Kedves hallgatóink, a Legyen úgy, mint régen volt című operettet közvetítettük az Erzsébet Városi Színházból. Szövegét és zenéjét írta Erdély Mihály. Rendezte Lóránt Vilma.

olyan kihalt már a ház. Kicsikém, ne tétovál!

innen törtlott egy szóval sem. Kérlek, ha nem muszáj, ne nézd most rám. Kérlek, ha nem muszáj, ne mondd, hogy néked is éppen fáj. Hát ne járj tovább, most már elég. Majd minden úgy

Nem is tudom, miért szeret. Mert furcsa, mert kedves, mert jó nagyon, sőt, komoly is, bolond is, ráhagyom.

hogy szépen vagy csúnya, én nem tudom. Csak tetszik, ezt halkan megsugom, hogy rossz-e, vagy néha csak gyengéstelen. Mindegy, mert pontosan így kell.

egészen olyan, mint én vagyok. Én úgy hiszem, őre ám hasonlító, hát szeretem, mert ember, no és férfi, mert minden szavam megérti. Hogy megismerkedtünk, ez véletlen csupán, hogy együtt maradtunk, ez oly természetes. A két emberi egyforma, mint mi vagyunk, nincs ebben semmi érdekes, nem is tudom, miért szeretem. Talán mert furcsa, mert jó nagyon, bolond is, ráhagyom. Mert így jó, mert szeretem, így kell nekem. Hogy szépe vagy csúnya, én nem tudom. Hogy rossz-e, vagy néha csak gyengészelem. Pontosan így kell nekem. Mert bolondos, szédült és nő vagyok, s oly szép ez így, hogy ő rá hallgatok. Mert okos, szerény, szerénytelen, s én éppen ezért szeretem. Mert egészen olyan, mint én vagyok, s én úgy hiszem, őre áll hasonlító. Hát szeretem, mert ember, no és férfi, mert minden szabad.

0: Pesten, kis Pesten, és Kino Budán, szól a nóta nyolc után.
1: Volt fényen ez Gabár falán, itt halkan csók csattan, azt nézi talán.
0: Száz csillag ég a vén Dunán, és látja, hogy szívünk lobban, dobban. Vasárnap este Pesten, begy szóra, meglestem. Más se hallható.
2: Ha a Honvéd meccs X lett volna, most hét találatom lenne.
3: Na és ha a tüske berúgja azt a dugót, akkor most taxival mehetnék haza.
1: A cucu öngolja, az talán semmi.

0: valóban élvezni a Balatont hajóúton lehet. Pormentes jó levegőn ide csillapító a hajókázás. Gyönyörű a partok változatos képe és a víztükör ezerféle színjátéka. Szórakozásra az olcsó kiránduló és esti zenés sétahajók adnak alkalmat.
1: Garvitz cég 1880 óta a legjobbat adja. Pipák, dohányzó cikkek, elefántcsont, faragványok, borostyán és dísztárgyak Garvitznál, Pári utca 9, Fiók, Kigyó utca 4.

csak egyszer lép az enyém. Fogadnak gyöngye, hogyha villan, szememben könnye csillan. Én meghalnék a karjaidban, csak egyszer légy a szenyém. Én tudom,

mégis önfeledten. Csak egyszer légy az enyém, csak egyszer légy az enyém.

Jogar do grosso papá, da cu do grosso mamá, ver

0: Gramophone Jazz Radio D.
1: Szuperkóra szóró dobozban, szuperkóra porfúvó dobozban, kóra moly halál, egy évig hatékony.